Ogólmín, sé tú dignú bhfuil braidí beic seo seo, idir dí scosada bíhim níos nó beic seo, idir dí scosada, idir mis sinis. Agus gan dí wan dí an dhaidit teoid seag nóid go. Adá dí búnta tó gai go hei sícit, cim a gó an a seo dí. An hei go, a dí nít gic tó gai a éiminíd cim ag magas amstrumeitig. Ogún, id jabit seag nóid go íwítón, ogún, we chug notch one G. Ode the chemis sinny. Mino day that's a human G. How go cha to dig notch a nominations niche. And one G and I magnus and the J. Bagan Jagish to bode that's a board of compensation. Meaning that he that's a niche. Níos go do na dóimh an ósán díos éist bit ag an board of compensation. Níos sé bheith díos gosúd a haog match díos bítear san hóco a níos nó níos sé bheith díos gosúd a advance polls. Níos nó beag sé bheith díos gosúd a haog díos tú níos sé ag. Nemas go híd atsa haog os éis sem san scoig an ósán díos hóasúd. Uda híd atsa Luke Meadows cum school. Na go tosh abhita jis gosida agad apton pre-K bihim nia aich grade 5 aich taj nia aich stage. Mino nao jishka ja nisho shabhita jis gosida grade 6 mien da geish paich at skud dama such agun cha shat cha amstna skwag no aich. Kia ma go da hida cha ismein hao go jaj bita gno jo apza ismein invitational minor softball and fast pitch tournament hao go jaj go do shat cha bich amidat bihim nisho shabhita jis gosida. Tehát szóval megszó, szóval megszó. A gondolja, hogy jön, stúlyt, nos, maga bejegy, hogy iska hét, a jét stájak, a go bejegy, shop, és sibít, a jét sibít, a nos. Samson Dick Memorial Arena, hét, that's a gym side. Mielőtt a hosszágén, hogy that's a Smoky Hill Fishery, hát ott egy nos, a go nesztet, hogy jön, szkosz, de újság viszont, hogy iska a nos. Csak bukszai tegszna, hogy itt tegyek gyújt, mint kagynóa, és gyújt gyújegynóa, kérlek, az gondna díjjel, hogy tegyek, mit szújjak. Itt a megöm csa délge, mindet kell meg itt a csa délge, ha a gönnyed a gyáví út maga, de a maja hit szájak, de gyújt is tegnó, hogy ez a gond. Daisy Steven, ha a CB Development Project Coordinator, hát a bit szítak, hogy a gyújt adtóak. Homing Regional, how go jadu the notch residential school gathering how kshash magaji bimbi itcha o day that's a skaginish. Aichi that's a camp Hesterville. Nanako and Jean to magno kacha he himt. Rita J. McLeod Jameson Hamor, Rita Francis McLeod at outlook.com. Jio mago hwanji ag noi mako shgonda begda no ite ag shruja ag no ke mago begwa na itcha satsok. In the mega got Jaji Washiak, how go Jaji Wichuak and Shinka Dagnos, inland caregivers land based retreat, how they such a, how they that's a Nibish, Nibishi a camp. Nishin Renanosha, but to discuss the Chinano, Nisha to discuss the Jaji Stagnos. How good to go on the Godjiwa Jabin Vito Koyak, Jaji Washiak, and Noimako Joanji. How good Najado Tikinoch. Maggie Matushik Jimson Hamo Maggie.matush at sss.gouv.qc.ca. Kemagumin Chatu Dignojga, Janch Twish Dignoj, Hogan Gawakwiwason, domestic and sexual violence, Kation Gadash. Now shop, be him Nishasha, but to discuss it out, Detasha Miss Sini. Kemagujimans EU Eno SG Regional Association Golf Benefit, Bimbi Tagna, Nishno Nesha, but to discuss it out, Golf Shatu Kartzi, Gatnoi, that's a. Ago kiba jau shagno chuya na jaji wi chigo jgani abin bita tsugoyo. In matcha ji bita sin hosya ag nao shabit uji skosida. Ho jaji mda teg et sta so niya I nene nao baik. Niya I nisho shpeg shta. Nigo dosh nisho. Nigo dosh nene nao gawe shta cha gawo yesh tach.

0: Megan azt mondta, hogy mit, fejkel helyadák, sétkendek. Tá, vajat, na, na, na. Pánske si jó, én állom, szkodaga, egy is, mit, egy dörvé, na, na. Egyet is, mit, ahogy dörvé. El kell helye. Most lehet, én szta si jó, ját. És ki gyere, egy is, mit, ne, dörvé, a helye. Like an hour before. Mok one fish, a helye, a van án, in our live well. Like the downlands I have. I don't know, same site got that I have in the river. The down high bridges got them. I don't know, I guess, but I could have been up to this. What is this going on? This is going on in this. Maybe it's marked them now. Okay. Like the downlands. Okay. Because I think it's been on under down now. I got briefed every day on. Questa sera vi spian pacco e scana. Che si spiega nazionale da una. A scana buone ne ho to tian mo gui e vi bo bambo che cada. Che questa sera ne vi spiega che questo net na ha was on a p I had old post na near the cabin said the nigga. E vi spiega da una. Stavo in there ha to da una. Most azok a dányodni, de nem eszünk, de dána. Egy náthél dána, de. Egy egész beáltani, de. Nesz egész csapítszként her a motor. 225? Egy beáltani, de. Nogztán is ptágmódni, de. Egy bákockána. 4 feet, 5 feet, így szétke. Egy egy szétni her a GPS-ket, egy nabáját. Egy haszkőtján, egy beáltani, de. Gotsz szét mangá. Dito gani skana. Please, gosh, what's up, stop, stop, and I hand do it. That's the brand. Egin et tiane together. Hey, I buy with Martin Degas. We spell it all good. And I get told how to go tiane with them, really. Masi puk se hen, dana. What is this, but he done channel the gun out in the bag, dana. Hey, there's a good thing, dana. Hey, guys, but he can, dana. Mit nevsz veszed? Csak oda ad mi, na? Hát, szóval állni a májrad. Hát, hogy így szíger, kóphamos van a mesom. Hát, hogy a javad, a jó qualifiers, tudja, hogy egy de, de dán, azt mi szkúzi, és pszínálom, mint így jött a gocsik. Patkán szkúva jön állna, de nem eszom, de dán, hogy nék minél, hogy de top, de dán. Azt is kell first place, szímsz már szólni, that first day. Mag top speak nate na on the dana dan mag se petsnina mag wayo dana message na da dani sin he week na da so in get that smoke with you to go there on the message dan the way we at eric I could buy us after eric I the pack rats says the one had that much then he's got dan on the other day no go to go Tehát én stáb a tagjára ennyi.
1: Kár, témak dágájtom csúcsit inkább.
0: Tehát témak dágájtom csúcsit ennyi. A vörcska szakmát. Egy a dénagó a vörcs. Egy a vörcs. Egy a vörcs. Egy a vörcs. Egy a bottom at startodsz. Egy a vörcs. Egy a vörcs. Egy a vörcs. Jag vet inte om det är som står när vi ser ett sådant. Gå i fett sen, det är då. Smask vi gör den i stenen, det är då. Tjärs inte grann igen, det är då. Jag vill ha skidag, nej. Ja, det är då. Jag kan då väcka, vi har inte något. Jag skidag. Jag har inte någon bryr om skatt skidag, nej.
1: Tack, jag ska gå och tack.
0: How much can you do? 12,000 can you?
1: That's true.
0: Yeah. It's more than every year I have new spring on. I have. You got every year new spring I have. There was a good sign up. I was on a Pete Woman's Derby.
1: E kúgi bagai sajdi, gegedi sajdi, csak ott sengi vált, hogy nabé manhegyi, ugye, oda tónna sajdi, átjú gegei lítményedi, csak ott sengi. Jag har gått till stadsen av en plötsligt vad vi tisk.
0: Jag har gått till det här. Jag har gått till det här. Jag har gått till det här. Jag har gått till det här.

0: Bogom, szígy meg s bogomon, kit men besten úgy egy sebe esgé, meg kosan gitet sztuzsnyom szúzsics kapta egy is kegye. Pek se dosába kit tugorin dosgén, hogy akkor sise, kit men besten ke meg gye, gye nem sískegy, akkor metet kit tugorin dosgén. Hogy egy tesebb oszkáin eské, meg nem oszká, jába zsin hagyja is sískegy, men men besten, és nincs tunk kit tugorin dosgén, hogy akkor sise, ne hagyja is sískegy, metet kit tugorin dosgén. Hogy egy tesebb, mert hagymi új, Innosó, jebecsin, ha zsíséged, kit mi ment besten, ha nincs tudnak a dosabb zsadoksan dorsgén, ha apsz, a utákos, hogy jebecsin, ha zsíséged. Oké, de ezt a szenitár valdorgé meg én, mert jebecsin, ha jebecsin, ha zsíséged, nincs tudnak, és dosabb gettogon en dorsgén, annak sokkal ugodja zsíséged. Utákos, hogy emedet gettogon en dorsgén, jebecsin, ha kit mi ment besten. Úgy mondsz róla egy tejet, akkor nem tudom prosztantjás, nem nem okadja, mert már beszélsz, hogy egy sebe egyet. Nincs tudom, hogy sebbet tök olyan dolgokat, hogy akkor sincs egyet, mert már beszélsz. Akkor meg csinált, akkor skosó, te piszkedje. Pedig is te a sebbet tök olyan dolgokat.
1: Pojek maswa Daisy House ne odzmakan sa sebej. Ago pasit shtemak CBC iyo yomoyabe.